gyerekek, emetel ezt, gyomj be! Jó! Ha meg a mazó, gyerekek, zóvé, lovdé, barna, majdne, na, zsigúrngéna, ha meg a mazó,